90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Pontos bejelentés az iskola kezdési támogatásról, ne maradjon el az utasbiztosítás, elszórtan lehetnek záporok, Demeter Dia vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos közölte, aki eddig nem tette meg, online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be tudja jelenteni a változást. Ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Újabb munkákba kezd a MÁV. Karbantartás miatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig dolgoznak Rákospalota-Újpest állomáson. A vasútársaság tájékoztatása szerint a szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsereprogram első állomása. Az idén még Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Debrecenben, Hatvanban és Fűzesabonyban is várhatók hasonló munkák. Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség. Különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny mezőnye július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Az ország nagy részén több órás napsütésben bízhatunk ma is, bár néhol erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés. Elsősorban északkeleten és a keleti tájakon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, máshol számottevő csapadék nem valószínű. A szél továbbra is élénk marad, 22-32 fok között alakulnak a csúcsok, a csapadékosabb északkeleti tájakon lesz majd a leghűvösebb. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, marad a szeles idő 27-32 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Fatelepítéshez kér támogatást az Aska Alapítvány. Mi is sokat tehetünk a szúnyogok ellen. A gyermekekre különösen figyeljünk a strandokon. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Fatelepítéshez vár segítséget az Aska Alapítvány. Az állatotthon az őszre tervezett faültetéshez kertészek és magánszemélyek felajánlásait is szívesen fogadja. Olyan fákat keresnek, amelyek idővel nagy lombkoronát nevelnek és természetes árnyékot biztosítanak a négylábúak számára. Az alapítvány közösségi oldalán azt írja, minden elültetett fa hozzájárul ahhoz, hogy a menhely hűvösebb, élhetőbb környezetet nyújtson az ott élő állatoknak, ezért várják a segíteni szándékozók jelentkezését. Folytatódik az onkológiai betegek támogató klubja Székesfehérváron. A Vármegyei Kórház onkológiai osztálya által életre hívott közösség július 22-én tartja következő összejövetelét, írja az intézmény közösségi oldala. Ezúttal arról lesz szó, hogyan alakul ki egy daganatos betegség. Az érdeklődők sorstársaikkal is megoszthatják tapasztalataikat, valamint pszichológus vezetésével közös foglalkozáson vehetnek részt. Az eseményen szakorvosi előadás is lesz, amely után kérdezni és beszélgetni is lehet. Már várják a jelentkezőket az Alba Régia Táncegyüttes utánpótlás csoportjaiba. Az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola folyamatosan fogadja a 2026-2027-es tanévre azoknak a legalább 6 éves gyermekeknek a jelentkezését, akik szívesen megismerkednének a néptánccal, valamint egy összetartó közösséghez tartoznának, tájékoztat a város oldala. A Malom utcai táncházban működő intézmény a már náluk tanuló fiatalokat is visszavárja egészen 22 éves korig. Külön felvételit nem tartanak, a csoportok kialakításához azonban felmérik a jelentkezők ritmusérzékét és mozgáskoordinációját. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosítást kötni. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A szúnyogok elleni védekezés nem csak a szakemberek feladata. Székesfehérváron évek óta biológiai módszerrel csökkentik a csípős szúnyogok számát, miközben folyamatosan figyelik jelenlétüket a város különböző pontjain. Számolt be róla a város oldala. A lakosság közreműködése is elengedhetetlen az eredményes védekezéshez. A rovarok már kisebb vízgyülemekben is lerakhatják petéiket, ezért érdemes rendszeresen megszüntetni a pangóvizeket a kertekben és az udvarokon. Néhány egyszerű óvintézkedés jelentősen mérsékelhető a szúnyogok elszaporodása a nyári időszakban. Folyamatosan gondoskodnak a közterületi növények vízpótlásáról Székesfehérváron. A tartós szárazság miatt a városgondnokság kiemelt figyelmet fordít a zöld felületek öntözésére. A frissen ültetett fákhoz hetente kétszer jutnak el a parkfenntartók, ilyenkor 50-70 literrel töltik fel az öntözőzsákokat, vagy a fák körül kialakított tányérokat, adta hírül a város oldala. Az egynyári virágágyásokat és a kiemelt parkokat csepegtető rendszer látja el, a dézsás növényeket pedig kézzel locsolják. Az öntöző autók tartályait több helyen furt kutakból töltik fel, így nem ivóvizet használnak. A városgondnokság arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, a lakókörnyezetében is segítsen a növények locsolásában. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, miközben a balesetek, valamint a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. Ezért júliusban is több helyszínen várják az önkéntes véradókat Székesfehérváron. A területi vérellátó központ mellett július 17-én a Fehérpalota üzletközpontban, július 20-án pedig a Köfén művelődési házban is lesz véradás. Az aktuális helyszínek órák és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor adhatunk újra. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta a rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
3: Lehetőleg a gyermeket soha nem engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Tovább bővülnek a szabadtéri sakkozás lehetőségei Székesfehérváron. Tavaly a Rózsaligetben és a Halász Parkban kihelyezett sakkasztalok sikere után idén újabb 3 helyszínen alakítottak ki játék lehetőséget. A Gárdonyi Géza művelődési háznál, a Rádió lakótelepi játszótérnél, valamint a Palotavárosi Központi Parkban számolt be róla a Városgondnokság közösségi oldala. Hamarosan a Petőfi Park is csatlakozik a helyszínekhez. Az asztalokat könnyen megközelíthető, árnyékos közösség terekre telepítették, a lakossági igényeket is figyelembe véve. A tapasztalatok szerint a szabadtéri sakk továbbra is népszerű kikapcsolódási forma a városban. Jótékonysági árveréssel lehet licitálni Szoboszlai Dominik dedikált mezére. Az aláírt darabra július 17-ig lehet ajánlatot tenni a Telekom oldalán. A magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya a Telekomosok Fesztiválja székesfehérvári nyitó rendezvényén írta alá a mezt. A licit teljes bevételét a Fejér megyei esélygyermekvédelmi és gyermeksegítő alapítvány kapja, írja a Város oldala. A támogatásnak köszönhetően a Fejér vármegyei gyermekotthonok lakói sporteszközökhöz juthatnak, emellett aktív, mozgásos programokon is részt vehetnek, amelyekkel élményekkel gazdagíthatják a nyári szünetüket. Több velencei tavi állomáson is megáll egy esti sebes vonat. Hétvégén és ünnepnapokon, augusztus 30-áig a Balatonfüredről Budapest délibe közlekedő járat a Gárdony-Gárdonyban, Velencefürdőn és Velencén is megáll, tájékoztat a vasúttársaság. A menetrendi változás célja, hogy könnyebb legyen a késő esti eljutás Budapest felé. Szigorúbban lép fel Velence az illegális hulladék lerakás ellen. Ismét lomokat és veszélyes hulladékot helyeztek el szabálytalanul a velencei temető melletti hulladéktárolóknál. A város tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban több helyen is találtak bútorokat, háztartási gépeket, valamint építési és bontási törmeléket. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, a nyaraló tulajdonosokat, valamint a hulladék szállítókat, hogy kizárólag a hivatalos hulladékkezelési lehetőségeket vegyék igénybe. A városrendészet fokozza az ellenőrzéseket, kiemelten figyeli a térfigyelő kamerák felvételeit, valamint a közösségi médiában megjelenő lomtalanítási hirdetéseket is. Az illegális hulladék lerakókra a jogszabályok által lehetővé tett súlyos bírság várhat. Nyári rendszerint működik a velencei orvosi ügyelet. Hétköznapokon módosult rendelési időben fogadják a betegeket, hétvégén és ünnepnapokon pedig továbbra is folyamatos az ellátás, közölte Velence város oldala. Súlyos panasz esetén a sürgősségi telefonszámokat kell hívni. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap kellemes, nyári időre készülhetünk, csapadékra alig van esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, időnként erős lökésekkel fújhat, így a meleg is könnyebben elviselhető lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Hétfőn átmenetileg több felhő érkezik, majd a hét további részében ismét egyre több napsütésre számíthatunk, 30 fok körüli maximumokkal.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és a hét utolsó napján vasárnap köszöntök mindenkit, július 12-e van. A legjobb zenékkel pedig jövök az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Lutréci, a McLean, a Somebody Loves You Honey-val, na meg a Shakedown, az At Night-tal kezdünk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Lutricia McLean ébresztett minket a Someone's Love You Honey-val. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan hozok majd érdekességeket a mai napról, meg persze azt is, hogy mi lesz majd a mai reggel témája. Ki fog minden derülni a maga idejében, addig is szóljanak a legjobb zenék. Gyorsan én főzök egy kávét, ezt ajánlom mindenkinek, aztán folytatjuk majd. De addig itt lesz például velem Sola Ama, a You Meet Need Somebody-val, na meg az a kompakt diszkó, aki nemrégiben összeállt újra, és adtak egy koncertet méghozzá a Durán Durán előzenekaraként itt Budapesten, és hát nagyon nagy sikere volt Begijéknek. Jön tőlük most a Feel the Rain ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, a Bársony hangú Sola Ama és a You Meet Need Somebody-val ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mai napon a Dalmák és az Izabellák a névnaposak. Isten értesse őket, mert hogy július 12-e vasárnap van, és hamarosan hozom majd, lesz szó technológiáról, filmről, na meg sportról, jönnek hamarosan a részletek, egy kis szünetet tartunk, és utána folytatjuk majd a legjobb zenékkel. A hírek után már is szól majd az Outkast dala, a Hey Ya!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíveszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Folytatódik az onkológiai betegek támogató klubja. Folyamatosan öntözik a fiatal fákat Székesfehérváron. Érdemes utasbiztosítást kötni utazás előtt. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Folytatódik az onkológiai betegek támogató klubja Székesfehérváron. A Vármegyei Kórház onkológiai osztálya által életre hívott közösség július 22-én tartja következő összejövetelét, írja az intézmény közösségi oldala. Ezúttal arról lesz szó, hogyan alakul ki egy daganatos betegség. Az érdeklődők sorstársaikkal is megoszthatják tapasztalataikat, valamint pszichológus vezetésével közös foglalkozáson vehetnek részt. Az eseményen szakorvosi előadás is lesz, amely után kérdezni és beszélgetni is lehet. Folyamatosan gondoskodnak a közterületi növények vízpótlásáról Székesfehérváron. A tartós szárazság miatt a városgondnokság kiemelt figyelmet fordít a zöld felületek öntözésére. A frissen ültetett fákhoz hetente kétszer jutnak el a parkfenntartók, ilyenkor 50-70 literrel töltik fel az öntözőzsákokat, vagy a fák körül kialakított tányérokat, adta hírül a város oldala. A városgondnokság arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, a lakókörnyezetében is segítsen a növények locsolásában. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosítást kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Több velencei tavi állomáson is megáll egy esti sebes vonat. Hétvégén és ünnepnapokon, augusztus 30-áig a Balatonfüredről Budapest délibe közlekedő járat a Gárdony-Gárdonyban, Velencefürdőn és Velencén is megáll, tájékoztat a vasúttársaság. A menetrendi változás célja, hogy könnyebb legyen a késő esti eljutás Budapest felé. Vasárnap kellemes, nyári időre készülhetünk, csapadékra alig van esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, időnként erős lökésekkel fújhat, így a meleg is könnyebben elviselhető lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Hétfőn átmenetileg több felhő érkezik, majd a hét további részében ismét egyre több napsütésre számíthatunk, 30 fok körüli maximumokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Puskás Peti ébresztett minket a Bieber-szel, ez volt az Ahol jártunk. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, a technológia 7 óra után lesz terítéken, ugyanis egy humanoid robot érkezik, aki meghódította az egyik vulkánt, és bizonyos feladatokat végeznek majd vele el a jövőbe, jönnek a részletek, aztán 8 óra után a filmvilágba csöppenünk bele, de egy életrajzi film készül Shyana Twainről, úgyhogy majd erről jönnek a részletek, és végül 9 óra után a sportrovatban sporttal kapcsolatos színes hírt hozok, egyáltalán nem az aktív sportolásról lesz szó, vagy bármilyen eseményről, hanem arról, hogy 2 tizenéves csávó egy álommelót zsebelt be a hétvégére, és 15 millió forintot kapnak azért, hogy végignézik a VB összes meccsét, és még egyéb dolgokat is csinálnak, úgyhogy jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom egész reggel az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem majd hamarosan Michael Bublé és az I Believe You, de előtte meghallgatjuk Will Smith-t és dübörög a Men in Black most itt a Besten. Szép

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig a nap első témája 7 óra után, méghozzá egy humanoid robotról lesz szó, aki meghódította a vulkánt, és egyéb feladatokat fognak vele végezni a jövőben. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A hangulat felelősök között és az ébresztő felelősök között ott van a Madison Avenue csapata. A Don't Call Me Baby-vel érkeznek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega, paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejt.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag három eltérő jellegű tájhatárán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárét, délen az Észak-Medvéföld homokos, löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból Istvánfitól ered. A Sóstó a sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet duzzasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület fejjelmegyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990. novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
0: Best FM, a legjobb zenék! Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Székesfehérváron az Öreghegyen a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Mi is sokat tehetünk a szúnyogok ellen. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Kamerákkal is figyelik az illegális hulladéklerakókat Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A szúnyogok elleni védekezés nem csak a szakemberek feladata. Székesfehérváron évek óta biológiai módszerrel csökkentik a csípős szúnyogok számát, miközben folyamatosan figyelik jelenlétüket a város különböző pontjain. Számolt be róla a város oldala. A lakosság közreműködése is elengedhetetlen az eredményes védekezéshez. A rovarok már kisebb vízgyülemekben is lerakhatják petéiket, ezért érdemes rendszeresen megszüntetni a pangóvizeket a kertekben és az udvarokon. Néhány egyszerű óvintézkedés jelentősen mérsékelhető a szúnyogok elszaporodása a nyári időszakban. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, miközben a balesetek, valamint a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. Ezért júliusban is több helyszínen várják az önkéntes véradókat Székesfehérváron. A területi vérellátóközpont mellett július 17-én a Fehérpalota üzletközpontban, július 20-án pedig a Köfénművelődési házban is lesz véradás. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és mikor adhatunk újra. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Szigorúbban lép fel Velence az illegális hulladék lerakás ellen. Ismét lomokat és veszélyes hulladékot helyeztek el szabálytalanul a velencei temető melletti hulladéktárolóknál. A város tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban több helyen is találtak bútorokat, háztartási gépeket, valamint építési és bontási törmeléket. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, a nyaraló tulajdonosokat, valamint a hulladék szállítókat, hogy kizárólag a hivatalos hulladékkezelési lehetőségeket vegyék. Igénybe. A városrendészet fokozza az ellenőrzéseket, kiemelten figyeli a térfigyelő kamerák felvételeit, valamint a közösségi médiában megjelenő lomtalanítási hirdetéseket is. Az illegális hulladék lerakókra a jogszabályok által lehetővé tett súlyos bírság várhat. Vasárnap kellemes, nyári időre készülhetünk, csapadékra alig van esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, időnként erős lökésekkel fújhat, így a meleg is könnyebben elviselhető lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Hétfőn átmenetileg több felhő érkezik, majd a hét további részében ismét egyre több napsütésre számíthatunk, 30 fok körüli maximumokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy humanoid droid segíthet adatokat gyűjteni, például expedíciók során, ugyanis most az egyik meghódította az egyik vulkánt, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, július 12-e vasárnap van, és ébredünk például majd a Madison Avenue-val, na meg Fabian Juli és Zuhaker közösével, ez a Girly.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt. Adatokat gyűjt, kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik. A jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Mount Everest csúcsát is képes lesz meghódítani. A technológiában szerintem most már ki lehet jelenteni, hogy nincsen határ. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást. Itt lesz a Madison Avenue hamarosan a Don't Call Me Baby-vel. Most viszont egy duettel megyünk tovább, amiben ott van Madonna, a pop divája, meg Justin Timberlake. Ez a 4 Minutes most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Calabriába jártunk, ez volt a Destination Calabria. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mai napon a névnaposok, a Dalmák és az Izabellák, Isten értesse őket. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást. Csak egy rövid szünet következik, és már is itt lesz velem a Destiny's Child, a Say My Name-mel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A telepítéshez kér támogatást az Aska Alapítvány. Leendő néptáncosokat keres az Alpa Régia Táncegyüttes. Fokozott óvatosságra intenek a vízimentők. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Fa telepítéshez vár segítséget az Aska Alapítvány. Az állatotthon az őszre tervezett faültetéshez kertészek és magánszemélyek felajánlásait is szívesen fogadja. Olyan fákat keresnek, amelyek idővel nagy lombkoronát nevelnek és természetes árnyékot biztosítanak a négylábúak számára. Az alapítvány közösségi oldalán azt írja, minden elültetett fa hozzájárul ahhoz, hogy a menhely hűvösebb, élhetőbb környezetet nyújtson az ott élő állatoknak, ezért várják a segíteni szándékozók jelentkezését. Már várják a jelentkezőket az Alba Régia Táncegyüttes utánpótlás csoportjaiba. Az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola folyamatosan fogadja a 2026-2027-es tanévre azoknak a legalább 6 éves gyermekeknek a jelentkezését, akik szívesen megismerkednének a néptánccal, valamint egy összetartó közösséghez tartoznának, tájékoztat a város oldala. A Malom utcai táncházban működő intézmény a már náluk tanuló fiatalokat is visszavárja egészen 22 éves korig. Külön felvételit nem tartanak, a csoportok kialakításához azonban felmérik a jelentkezők ritmusérzékét és mozgás koordinációját. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta a rádiónknak Illés Zoltán, vízimentő.
2: Lehetőleg a gyermeket soha nem engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esély annak, ugye tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Nyári rendszerint működik a velencei orvosi ügyelet. Hétköznapokon módosult rendelési időben fogadják a betegeket, hétvégén és ünnepnapokon pedig továbbra is folyamatos az ellátás, közölte Velence város oldala. Súlyos panasz esetén a sürgősségi telefonszámokat kell hívni. Vasárnap kellemes, nyári időre készülhetünk, csapadékra alig van esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, időnként erős lökésekkel fújhat, így a meleg is könnyebben elviselhető lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Hétfőn átmenetileg több felhő érkezik, majd a hét további részében ismét egyre több napsütésre számíthatunk, 30 fok körüli maximumokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Destiny's Child és a Say My Name. Szép reggelt kívánok mindenkinek. 2 óra témánk még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után érkezik Shania Twain majd hamarosan egy életrajzi filmmel. Ezt jelentette be az énekesnő. Jönnek a részletek. Na meg persze a legjobb zenéket is hozom. Itt lesz a Spice Girls csapata a Stappal. A folytatás pedig a Scissor Sisteré. Ez az I Don't Feel Like Dancing. Rádiózunk együtt egészen délután.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók következnek, aztán 8 óra után jön Shania Twain és a róla szóló életrajzi film, mert hogy lesz ilyen, ezt jelentette be az énekesnő, na meg persze a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Rihanna rögtön majd a hírek után, az SOS-szel érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
4: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A székesfehérvári püspöki palota, a székesfehérvári egyházmegye központja. A belvárosban a Városház téren található. 1788 és 1801 között épült Empire és Cof stílusban. A palota részben a Szent István által építetett Nagyboldogasszony bazilika helyén áll, és annak építőköveinek felhasználásával épült. Az építkezést 1788-ban kezdték el Franz Anton Fix tervei alapján, de a püspök 1789-es haláláig csak az északi szárnyat sikerült befejezni. Ezután kérték fel Reider Jakabot, a kor híres építészét, hogy a mai palota fűszárnyát befejezze. Mára már csak 2 teljes 18. és 19. századi berendezésű szoba található benne, pedig az akkori főpásztor jelentős művészeti magángyűjteménnyel rendelkezett. Viszont az első és a második világháborúban kifosztották a palotát. Az épület egyik nagy nevezetessége a püspöki könyvtár, amely közel 40 ezer kötetet számlál a kódexekkel együtt.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A gyorsforgalmi utak leállósávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leállósávot. A Kressz egyértelműen kimondja, hogy a leállósávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Folytatódik az onkológiai betegek támogató klubja. Folyamatosan öntözik a fiatal fákat Székesfehérváron. Érdemes utasbiztosítást kötni utazás előtt. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Folytatódik az onkológiai betegek támogató klubja Székesfehérváron. A Vármegyei Kórház onkológiai osztálya által életre hívott közösség július 22-én tartja következő összejövetelét, írja az intézmény közösségi oldala. Ezúttal arról lesz szó, hogyan alakul ki egy daganatos betegség. Az érdeklődők sorstársaikkal is megoszthatják tapasztalataikat, valamint pszichológus vezetésével közös foglalkozáson vehetnek részt. Az eseményen szakorvosi előadás is lesz, amely után kérdezni és beszélgetni is lehet. folyamatosan gondoskodnak a közterületi növények vízpótlásáról Székesfehérváron. A tartós szárazság miatt a városgondnokság kiemelt figyelmet fordít a zöld felületek öntözésére. A frissen ültetett fákhoz hetente kétszer jutnak el a parkfenntartók, ilyenkor 50-70 literrel töltik fel az öntözőzsákokat, vagy a fák körül kialakított tányérokat, adta hírül a város oldala. A városgondnokság arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, a lakók környezetében is segítsen a növények locsolásában. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
7: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosítást kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
6: Több velencei tavi állomáson is megáll egy esti sebes vonat. Hétvégén és ünnepnapokon, augusztus 30-áig a Balatonfüredről Budapest délibe közlekedő járat a Gárdony-Gárdonyban, Velencefürdőn és Velencén is megáll, tájékoztat a vasúttársaság. A menetrendi változás célja, hogy könnyebb legyen a késő esti eljutás Budapest felé. Vasárnap kellemes, nyári időre készülhetünk, csapadékra alig van esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, időnként erős lökésekkel fújhat, így a meleg is könnyebben elviselhető lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Hétfőn átmenetileg több felhő érkezik, majd a hét további részében ismét egyre több napsütésre számíthatunk, 30 fok körüli maximumokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek! A hét utolsó napján ébredünk együtt. Július 12-e van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és ebbe az órába Shania Twainről lesz szó, akiről most készül egy önéletrajzi film. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is, az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk méghozzá Rihanna slágerével. Ez az SOS!
0: SFM.

0: The Real Slim Shady-vel, a folytatás viszont Mikáé, ez a Grease Scully, most itt a Besten.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Best FM a legjobb zenék. Eminemmel ébredhettünk, ez volt a The Real Slim Shady, és jön egy rövid szünet, és utána természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. A hírek után rögtön itt lesz velem C.G. Louise, a Sweet Home My Sweet-tel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Mi is sokat tehetünk a szúnyogok ellen. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Kamerákkal is figyelik az illegális hulladék lerakókat Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A szúnyogok elleni védekezés nem csak a szakemberek feladata. Székesfehérváron évek óta biológiai módszerrel csökkentik a csípős szúnyogok számát, miközben folyamatosan figyelik jelenlétüket a város különböző pontjain. Számolt be róla a város oldala. A lakosság közreműködése is elengedhetetlen az eredményes védekezéshez. A rovarok már kisebb vízgyülemekben is lerakhatják petéiket, ezért érdemes rendszeresen megszüntetni a pangóvizeket a kertekben és az udvarokon. Néhány egyszerű óvintézkedés jelentősen mérsékelhető a szúnyogok elszaporodása a nyári időszakban. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, miközben a balesetek, valamint a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. Ezért júliusban is több helyszínen várják az önkéntes véradókat Székesfehérváron. A területi vérellátó központ mellett július 17-én a Fehérpalota üzletközpontban, július 20-án pedig a Köfém művelődési házban is lesz véradás. Az aktuális helyszín és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor adhatunk újra. Egyetlen véradással akár három beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Szigorúbban lépve Velence az illegális hulladék lerakás ellen. Ismét lomokat és veszélyes hulladékot helyeztek el szabálytalanul a velencei temető melletti hulladéktárolóknál. A város tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban több helyen is találtak bútorokat, háztartási gépeket, valamint építési és bontási törmeléket. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, a nyaraló tulajdonosokat, valamint a hulladék szállítókat, hogy kizárólag a hivatalos hulladékkezelési lehetőségeket vegyék. Igénybe. A városrendészet fokozza az ellenőrzéseket, kiemelten figyeli a térfigyelő kamerák felvételeit, valamint a közösségi médiában megjelenő lomtalanítási hirdetéseket is. Az illegális hulladék lerakókra a jogszabályok által lehetővé tett súlyos bírság várhat. Vasárnap kellemes, nyári időre készülhetünk, csapadékra alig van esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, időnként erős lökésekkel fújhat, így a meleg is könnyebben elviselhető lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Hétfőn átmenetileg több felhő érkezik, majd a hét további részében ismét egyre több napsütésre számíthatunk, 30 fok körüli maximumokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rest FM a legjobb zenék, ez volt az Artev New és a Csak azért is szerelem. 9 óra után pedig hamarosan jövök majd a sportrovattal, amiben nem sportról, hanem két fiatal csávóról lesz szó, akik azt a feladatot kapták és azért kapnak pénzt, hogy végignézzék a VB mind a 104 meccsét. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, és apropó sport, hát a tavalyi BL döntőn nem más zenélt, mint Lenny Kravitz. Most belemegyünk tovább, ez a Fly Away!

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a sportrovatban nem a fizikai sportról lesz szó, hanem egy érdekesség méghozzá a foci világbajnoksággal kapcsolatban. Jön kettő fiatal srác, aki azért kapja most a pénzt, hogy végignézze mind a 104 meccset, és ezt ki legyen streamelve, és nem kicsit keresnek rajta. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Itt lesz velem a Salt and Peppa, ha Let's Talk About Sex elérkeznek majd.
3: Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that make me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega, paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
1: A Best FM-en minden pillanat

0: Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Ciráki kastély Lovasperényben, Fejér vármegyében található. Az épület együttes legkorábbi része a 15. század végén épült, a Buzlai család birtoklása idején. A gróf Ciráki család 1730. januárjában szerezte meg a kastélyt és a hozzátartozó birtokot. Ezután bővítették az épületet, amelynek építőmestere a székesfehérvári Ritter János volt. Ciráki György halála után birtokai és a kastély a testvéreire szálltak. Ez a magyar klasszicista építészet egyik legszebb alkotása. A 19. század elején nyerte el mai alakját. Ekkor készült el az angol tájképi park is, amelyben egy mesterséges tó is található egy kis vízeséssel. Ciráki Antal Mózestől fia János örökölte meg a területet, aki udvari szárnyakat és sarokpavilonokat álmodott meg a kastélyhoz, amelynek építésze Ybl Miklós volt.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az élet a tét. Ezzel a mondattal hívja fel a figyelmet a biztonsági jobb használatának fontosságára a rendőrség. Magyarországon 47 éve kötelező a biztonsági jobb használata a gépjárművekben, 1994 óta pedig a hátsó ülésen utazóknak is kötelező az öveket becsatolni, akár lakott területen belül, akár kívül tartózkodjanak. Szigorú szabályozás vonatkozik a biztonsági jövek használatára, amelyek rengeteg közlekedési balesetben játszanak életmentő szerepet. Ugyan nem előzi meg a baleseteket, viszont mérsékelheti annak következményeit. A passzív biztonság egyik fő alapeszközéről van szó, amelynek használatával jó eséllyel megakadályozható, hogy kizuhanjunk az autóból, illetve az utastérben is megóvhat minket a súlyosabb sérülésektől, olvasható a polisz.hu-n. Éppen ezért ne legyünk restek, indulás előtt becsatolni az övünket, hogy magunkat és másokat is biztonságban tudjunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: A telepítéshez kér támogatást az Aska Alapítvány. Lendő néptáncosokat keres az Alpa Régia Tánc Együttes. Fokozott óvatosságra intenek a vízimentők. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A telepítéshez vár segítséget az Aska Alapítvány. Az állatotthon az őszre tervezett faültetéshez kertészek és magánszemélyek felajánlásait is szívesen fogadja. Olyan fákat keresnek, amelyek idővel nagy lombkoronát nevelnek és természetes árnyékot biztosítanak a négylábúak számára. Az alapítvány közösségi oldalán azt írja, minden elültetett fa hozzájárul ahhoz, hogy a menhely hűvösebb, élhetőbb környezetet nyújtson az ott élő állatoknak, ezért várják a segíteni szándékozók jelentkezését. Már várják a jelentkezőket az Alba Régia Tánc Együttes utánpótlás csoportjaiba. Az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola folyamatosan fogadja a 2026-2027-es tanévre azoknak a legalább 6 éves gyermekeknek a jelentkezését, akik szívesen megismerkednének a néptánccal, valamint egy összetartó közösséghez tartoznának, tájékoztat a város oldala. A Malom utcai táncházban működő intézmény a már náluk tanuló fiatalokat is visszavárja egészen 22 éves korig. Külön felvételit nem tartanak, a csoportok kialakításához azonban felmérik a jelentkezők ritmusérzékét és mozgás koordinációját. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta a rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
3: Lehetőleg a gyermeket soha nem engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a parttól figyeli a gyermeket. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esély annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
2: Nyári rendszerint működik a velencei orvosi ügyelet. Hétköznapokon módosult rendelési időben fogadják a betegeket, hétvégén és ünnepnapokon pedig továbbra is folyamatos az ellátás, közölte Velence város oldala. Súlyos panasz esetén a sürgősségi telefonszámokat kell hívni. Vasárnap kellemes, nyári időre készülhetünk, csapadékra alig van esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, időnként erős lökésekkel fújhat, így a meleg is könnyebben elviselhető lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Hétfőn átmenetileg több felhő érkezik, majd a hét további részében ismét egyre több napsütésre számíthatunk, 30 fok körüli maximumokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Rendhagyó a mai sportrovat, mert hogy 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, viszont most jön két srác, aki azért kap fizetést, mert végignézi a VB összes meccsét. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem így július 12-én vasárnap. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, kezdünk, az LMC-vel rádiózunk együtt délig.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Két szerencsés fiatal kapta meg a Foxman által meghirdetett pozíciót, amellyel fejenként 50 ezer dollárt, nagyjából 15 millió forintot kereshetnek. A feladatuk csupán annyi, hogy végig kell nézniük a labdarúgó világbajnokság mind a 104 mérkőzését. Egy kényelmes fotelekkel berendezett átlátszó üvegdobozt helyeztek el a New Yorki Times Square kellős közepén, a szervezők bőségesen ellátják őket étellel és itallal a meccsek alatt, az éjszakákat és a meccsek közötti szüneteket otthon tölthetik, a feltétel csupán az, hogy napi első közvetítés kezdetére vissza kell térniük az üvegkalitkába. A több ezer jelentkező közül végül egy floridai szakács Kevin és egy philadelphiai influencer Austin lett a két befutó. Bár a feladat egyáltalán nem könnyű, panaszkodásra semmi okuk. A különleges projekt során rengeteg szurkolóval, kultúrával ismerkedhettek meg, sztárokkal készíthettek interjúkat, és testközelből élhették át, például Lionel Messi gól lövő rekordjának pillanatát is. Azért ez nem semmi. Szeretném így tölteni a nyaramat, mint ahogy ez a két fiatal, nagyon szerencsés, és egyébként egy streamen lehet végig kísérni, ahogy ők ezt a meccset nézik és kommunikálnak róla. A folytatásban pedig jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz majd velem az Atomic Kitten hamarosan az A The Tide Is High-jal, előtte viszont meghallgatjuk a Salt and Pepa mega gigas lágerét. Jön a Let's Talk About Sex ide a Bestre.

Best FM a legjobb zenék. Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy Szolnoki Péter, a Bombon énekese, súlyos betegség következményében 57. életévében elhunyt. Társ volt, apa, barát, énekes, dalszerző és előadó művész. Legyen neki könnyű a föld, részvét az egész családnak.

Best FM a legjobb zenék, nehéz bármit is mondani, azt viszont még hozzátenném, hogy nagyon köszönjük ezt a rengeteg slágert, Peti, és örökre velünk maradsz a daloknak köszönhetően.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, hát lépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, és indul a Best hétvége, és a következő órában olyan hangulatfelelősök lesznek, mint például Montel Jordan, és a This Is How We Do It érkezik majd tőle.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: Yes. My baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Folytatódik az onkológiai betegek támogató klubja. Folyamatosan öntözik a fiatal fákat Székesfehérváron. Érdemes utasbiztosítást kötni utazás előtt. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Folytatódik az onkológiai betegek támogató klubja Székesfehérváron. A Vármegyei Kórház onkológiai osztálya által életre hívott közösség július 22-én tartja következő összejövetelét, írja az intézmény közösségi oldala. Ezúttal arról lesz szó, hogyan alakul ki egy daganatos betegség. Az érdeklődők sorstársaikkal is megoszthatják tapasztalataikat, valamint pszichológus vezetésével közös foglalkozáson vehetnek részt. Az eseményen szakorvosi előadás is lesz, amely után kérdezni és beszélgetni is lehet. Folyamatosan gondoskodnak a közterületi növények vízpótlásáról Székesfehérváron. A tartós szárazság miatt a Városgondnokság kiemelt figyelmet fordít a zöld felületek öntözésére. A frissen ültetett fákhoz hetente kétszer jutnak el a parkfenntartók, ilyenkor 50-70 literrel töltik fel az öntöző zsákokat, vagy a fák körül kialakított tányérokat, adta hírül a város oldala. A Városgondnokság arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, a lakók környezetében is segítsen a növények locsolásában. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosítást kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Több velencei tavi állomáson is megáll egy esti sebes vonat. Hétvégén és ünnepnapokon, augusztus 30-áig a Balatonfüredről Budapest délibe közlekedő járat a Gárdony-Gárdonyban, Velencefürdőn és Velencén is megáll, tájékoztat a vasúttársaság. A menetrendi változás célja, hogy könnyebb legyen a késő esti eljutás Budapest felé. Vasárnap kellemes, nyári időre készülhetünk, csapadékra alig van esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, időnként erős lökésekkel fújhat, így a meleg is könnyebben elviselhető lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Hétfőn átmenetileg több felhő érkezik, majd a hét további részében ismét egyre több napsütésre számíthatunk, 30 fok körüli maximumokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek! Elmúlt 10 óra, július 12-e van, vasárnap a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és a legjobb zenéket hozom, hogy dübörögjön a best hétvége is jól teljen. A délelőttünk itt lesz például az Envog, a Free Your Mind-dal, a kezdés pedig Pinké, ez a Don't Let Me Get Me. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt Rácz Gergő és Sziszi közöse a Janem. Szép napot kívánok mindenkinek, július 12-e van, a névnaposok, a Dalmák és az Izabellák, Isten éltesse őket. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk, ugyanis dübörög a Best hétvége. Itt lesz például velem Christina Aguilera és Lil Kim közöse a Can't Hold Us Down, de előtte meghallgatjuk a New Radicals-t. Ez a You Get You What You Give, most itt a Best-e.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Free Your Mind az MVUK-tól, és folytatom még, van még időnk ebben az órában, csak itt tartunk egy rövid szünetet, és itt lesz velem Blake Shelton és Gwen Stefani közöse, a Nobody But You szól majd itt a Besten hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Don't have to

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a mai utazásunk utolsó órája következik, amiben a hangulatfelelősök között ott van az M-People, a Moving On Up-pal érkeznek majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A társasházakat is kisegítheti a paksi atom. A lucernásban bújt el a rendőrgázoló. Kiderült, hol vannak ötcsillagos strandok a Balatonnál. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a CE-jelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat és a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, veszélyesnek bizonyult.
1: A paksi atomerőmű hulladék hőjével fűthetik a fővárosi társasházakat. A budapesti közművek a Műszaki Egyetemmel közösen vizsgálja, miként és mennyiből valósítható meg ez. Két legyet ütnének egy csapásra, ha megépítenék a Paks és Budapest közötti távhővezetéket, írja az Infostart. Egyrészt évente akár 300 millió köbméter földgázt spórolhatnának meg a fővárosban, másrészt hasznosulna az a víz, amely az erőmű hűtését biztosítja, és ami itt most visszaterelnek a Dunába, ami hőterhelést jelent a folyónak, különösen extrém meleg időben. Megtalálták a tolnai rendőrgázolót. Csikós-Töttős határában a lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben három megye járőrei mellett a készenléti rendőrség, polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek. Kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióban. A füredi kisfaludi strand nyerte el idén a Balaton legjobb strandja címet. 42 üzemeltető szállt ringbe, közülük 25 kapta meg az ötcsillagos kék hullámzászlót. A Balatoni Szövetség szakemberei nézték többek között a fürdőhelyek általános állapotát, a gyeptől a mederig, a parkolási lehetőséget, és azt is, mennyire gyermekbarát a strand. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel. A legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A vasárnapi ebédig még csak ezt az egy órát kell kibírnunk közösen, de szerencsére itt vannak a legjobb zenék, és azok gyorsan elpörgetik majd az időt, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik gyorsan az idő. Na erről gondoskodtam. Nelly Furtado is érkezik majd a Turn of the Light-tal, az óra elsője pedig a francia DJ szupersztári David Guetta jön, és a Just a Little More Love.
0: Best.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es évekbe repülünk most vissza, és zseniális dance felvételek születtek, ami tele volt energiával, és dögösen megszólaltak a klubba. Egy ilyennel megyünk tovább, és bulizunk egy hatalmasat, méghozzá az M-People-nek köszönhetően. Ez a Moving On Up! Most itt a Besten, együtt rádiózunk, és szólnak a legjobb zenék egészen délig, a mikrofonnál Horváth Zoltán, hogy...

0: FM a legjobb zenék, ez volt a Larger Than Life a Backstreet Boys-tól. Szép napot kívánok mindenkinek! Július 12-e van vasárnap, a mai napon a Dalmák és az Izabellák a névnaposak. Isten értesse őket, a legjobb zenékkel pedig egészen délig még jövök, csak tartunk egy rövid szünetet, aztán érkezik Cosin és a Hide You!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Move in the Right Direction a Gossiptől, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Béni Media érkezik, övé az irányítás egészen este 6 óráig, és vasárnap van, a mai napon is lesz Night Shift, és a Lounge Mix kerül terítékre, méghozzá 2 órában, mint ahogy egyébként mindig 2 órában szólnak a mixek, de a mai napon Németi lesz majd a vendége, állandó vasárnapi rezidensünk egyébként White Boynak, és... utánuk pedig Big Favi Tamás vár mindenkit. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy holnap reggel kelhetünk együtt legközelebb itt a Besten. Mindenkinek kívánok szép vasárnapot, viszhal!
1: Hűvös a város és az este hideg, unom a csöndet, mégse tudom, kinek is szóljak.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folyamatosan csökken itthon az élelmiszerpazarlás, de nem dőlhetünk hátra. Földrengés volt hajnalban Békés Csabán, elhunyt Szolnoki Péter. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tendencia egyértelműen kedvező, az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. A részletekről Nemes Imre, a Nébih elnöke beszélt rádiónknak.
2: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Kisebb földrengés volt itthon Békés Csaba térségében. 2,1-es erősségű mozgást rögzítettek a műszerek hajnalban. Ezt a közelben lakók érezhették is. Károkról egyelőre nem érkezett bejelentés. Mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal akarta kijátszani a Nemzeti Adó és Vámhivatalt egy vállalkozó borsodabaui Zemplénben. Így akarta visszakapni adószámát, amit azért töröltek, mert bejelentett székhelye nem felelt meg az előírásoknak. Szerkesztő programmal megszépített felvételekkel próbálta igazolni, hogy minden a legnagyobb rendben van, ám a revizorok gyanút fogtak, és az újabb helyszíni ellenőrzés igazolta is, hogy hamisításról van szó. Mindennek büntető jogi következménye is lehet a hatóságok megtévesztése miatt. Meghalt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon együttes társalapítója. A család arra kérte a rajongókat, ismerősöket, barátokat, hogy részvétüket a közösségi oldalakon fejezzék ki. A 2004-ben Artisius díjjal, idén a Magyar Aranyérdem kereszt polgári tagozata kitüntetéssel is elismert kiválóság júniusban került kórházba egészségi állapota miatt. 57 éves korában érte a halál.
3: Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel. A legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: A Pussycat Dolls-szal indítom már is a Best délutánt. Hello mindenkinek, jó étvágyat az ebédelőknek, hiszen elmúlt néhány perccel én Béni Meddia vagyok, és egész délután ígérem, hozom a legeslegjobb slágereket. Itt lesz például a Tankcsapda hamarosan, és a Pesten megjelent Isten, de a Halott pénz is játszik majd, most pedig a Pussycat Dolls-szal indítok.
5: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Best FM, a legjobb zenék. Ma a legtöbb helyen kevés felhő van az égen, 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk az országban. Holnap azonban gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral. Az előrejelzések szerint az északi szél megélénkül, és a hét első napján hajnalban 13-22, délután pedig 28-34 fok valószínű.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M7-esen például a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és a híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Aztán az M31-es autópályán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között betontáblákat javítanak a külső sáv zárásával. Az M43-as autópályán Csanádpalota felé Szeged elkerülő szakaszán útépítés miatt lezárták a 8-as kilométernél a Sándor falva Szeged észak csomópont felé és lehajtóágát, a kerülő utakat sárga táblák jelzik, az 1-es főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Oh,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, itt az egy óra, úgyhogy jönnek most a legfrissebb hírek, én pedig már bekészítettem a Safri Duo slágerét is. Jön a Baja Baja, és Szia is énekel nekünk, rögtön a hírek után, úgyhogy érdemes maradni.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét járnak majd a vonatok Dombóvár és Komló között. Mesterséges intelligencia jön a tilalom Norvégiában, tovább sanyargatja az extrém hőség Franciaországot. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. 2 óránként indulnak majd a személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja vasúti kapcsolatát a térség. Mindehhez komoly pályakarbantartási és felújítási munkára volt szükség vonalon. Nagyon fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. A pusztító aszály miatt az egyik legfontosabb a víz megtartása. A részletekről Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője beszélt rádiónknak.
2: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, fedünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást takaró növényekkel. Nagyon fontos, hogy megtörjük a szél erejét. Mindenképpen hűteni kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, a víz megtartásra kell fókuszálnunk.
1: Tiltó listára kerül a mesterséges intelligencia a norvég általános iskolákban. Az augusztus végén kezdődő tanévtől nem használhatják az MI-t a diákok az 1-től a 7. évfolyamig, ugyanis az a legfontosabb, mondják, hogy megtanuljanak írni, olvasni, számolni, logikusan gondolkodni és közérthetően beszélni. A mesterséges intelligencia használata pedig azzal a veszéllyel is járhat, hogy a gyerekek kihagynak bizonyos fontos lépéseket a fejlődésükben. Újabb hőségrekordok dőltek meg Franciaországban, tucatnyi településen mértek 40 fok feletti csúcsokat. A meteorológiai szolgálat a 96-ból 37 megyére adott ki vörös riasztást, mindez 26 millió embert érint. Az elmúlt napokban megszaporodtak az erdőtüzek, több ezer hektár terület vált a lángok martalékává. A pokoli meleg miatt már délután bezár Párizsban az Eiffel-torony, és a múzeumok is rövidített nyitvatartást vezettek be. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőhullám Franciaországban. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel. A legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, 1 óra múlt néhány perccel, ez a vasárnapi Best délután, én pedig már indítom is Szia slágerét, ami világszerte igazán ismertté tette az énekesnőt. Egy dal jön most, a bulizással, a meneküléssel, az önpusztító életmóddal küzdő ember érzéseit mutatja be nekünk, ez pedig nem más, mint a Csendelér.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, Donna Louise 1996-os slágerével folytatjuk most az I Love You Always Forever-rel, ami a 90-es évek egyik legszebb romantikus pop slágere. Egy egyszerű, boldog, szerelmes vallomás, amelynek különlegessége Donna Louise lágy, szinte suttogó énekhangja. Az Egyesült Államokban hatalmas siker volt, több hónapig szerepelt a slágerlisták élmezőnyében, és hát egy szinte álomszerű hangulatot hoz most el nekünk. Hangzását sokan a 90-es évek romantikus chill korszakának egyik korai példájaként emlegetik. Következik tehát Donna Louise és az I Love You Always Forever itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék a Bombon együttes közösségi oldalán jelentette be a megrendítő hírt. 56 éves korában elhunyt Szolnoki Péter énekes, dalszerző és előadó művész. A zenekar Facebook oldalán közzétett tájékoztatás szerint az előadó súlyos betegség következtében vesztette életét. Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes, dalszerző, előadó művész a mai napon, életének 57. évében súlyos betegség következtében elhunyt. A család és a Bombon zenekar arra kéri a rajongókat, ismerősöket, barátokat, valamint a sajtó képviselőit, hogy a gyász időszakában tartsák tiszteletben a hozzátartozók kérését, részvétüket pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki. A közlemény zárásában azt írják, az űr, amely most keletkezett, nem fejezhető ki szavakban. A fájdalom mérhetetlen a szívünkben. Szolnoki Péterre emlékezünk mi is a most következő Bombon slágerrel. Köszönöm, hogy vagy nekem. Ez érkezik most a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek az utakon. Az M5-ösön figyelni kell nagyon például az 51-es és a 72-es kilométer közötti szakaszon, hiszen burkolati jeleket festenek, ezért Hernád és Kecskemét között mindkét irányban a belső sáv zárására kell készülni. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett, és az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper délutánt kívánok mindenkinek, 7-2 óra, úgyhogy a legfrissebb hírekkel megyünk most tovább, aztán énekel majd Vastag Csaba is.
2: Bárhogy kérném, úgysem felnél.
1: Én a bárhogy kérném, és DJ személy is gondoskodik a jó hangulatról, tőle a Heaven-t indítom rögtön a hírek után.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szenteste napja munkaszüneti nappá válhat. Megsemmisítik a választási iratokat. Amerika újabb csapást mért Iránra. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Népszavazás indulhat december 24-éről. Megkezdődhet az aláírásgyűjtés azért, hogy Szenteste napja munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének szeptember közepéig legalább 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy országos népszavazást lehessen kiírni a kérdésben. A szakszervezet azt szeretné, hogy Szenteste hivatalos ünnepnap legyen, és akiknek mégis dolgozniuk kell, dupla bért kapjanak. Szerintük a kezdeményezés széles társadalmi támogatást élvez, ezért úgy vélik a kérdést, akár népszavazás nélkül is rendezni lehetett volna. Holnap megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig meg kell őrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltár őrzi meg. Kisebb földrengés volt Békés Csaba térségében. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet mérései szerint a 2,1-es magnitudójú földmozgást hajnali 4 óra 1 perckor regisztrálták. A rengést az epicentrum közelében élők érezhették, ugyanakkor a katasztrófavédelemhez és a szeizmológiai obszervatóriumhoz egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés, károkról pedig nincs információ. Újabb nagyszabású katonai műveletet hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint mintegy 140 iráni katonai célpontot támadtak, a 7-3 hadművelete során pedig összesen több mint 300-at. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak, miután a Hormuzi szorosban iráni támadásért egy ciprusi zászló alatt közlekedő konténerszállító hajót, amely súlyosan megrongálódott, egy civil tengerész pedig eltűnt. Irán közben bejelentette a Hormuzi szoros lezárását és további súlyos megtorlással fenyegetőzött, miközben az amerikai hadvezetés szerint a kereskedelmi hajóforgalom egyelőre továbbra is folyamatos a térségben. Napos, gomoly felhős idő várható az ország észak-keleti harmadán, ugyanakkor kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de észak-keleten csak 21-25 fok valószínű. Hajnalra aztán csökken a csapadék hajlam, és holnap napközben alapvetően gomoly felhős napos idő ígérkezik. A kora hajnali 12-17 fokról délutánra 26-33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek. Ez még mindig a Best délután velem, Béni Mezdiával, és a folytatásban már DJ Sammyvel, aki 2001-ben jelentette meg a most következő slágerét. A 2000-es évek egyik legismerebb dance feldolgozása lett, ez pedig nem más, mint a Heaven. Az eredeti dalt egyébként Bryan Adams írta, és adtak 84-ben.
0: Best

A Sixpence and the Richard Kiss Me című slágere 98-ban jelent meg, és az egyik legkedveltebb, legromantikusabb popsláger lett a 90-es évek végén. Egy ártatlan játékos szerelemről szól, ezért sokan esküvői és romantikus pillanatok zenéjeként is választották. Az biztos, hogy nagy lökést adott neki, hogy több filmben és sorozatban is szerepelt, például a Dance on Screen kapcsán is sokan megismerték. Érdekesség, hogy a dal világszerte óriási siker, kellett, miközben maga a zenekar soha nem lett annyira ismert, mint az egyetlen hatalmas slágere. Következik tehát a Sixpence and the Richard és a Kiss Me. Itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Itt vagyok a friss közlekedési infókkal. Az M6-oson például a főváros felé Bátaszék térségében aszfaltoznak. A 163-as és a 165-ös kilométer között lezárták a belső sávot. Aztán ugyancsak az M6-oson Budapest felé a 177-es és a 175-ös kilométer között a belső sávot zárták le híd és átereszt javítás miatt. Az M7-esen pedig a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és egy híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. 3, 2, 1.

kérdezte fel a legjobb zenék. Van ez a Cartoont, hallgattuk, pár perc múlva pedig jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 3 óra van, aztán Innával folytatjuk a délutánt, jön a Hat, de előtte még itt van egy hazai kedvenc, következik a Hooligans, és a Legyen valami a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega, paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
2: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Mi is sokat tehetünk a szúnyogok ellen. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Kamerákkal is figyelik az illegális hulladéklerakókat Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A szúnyogok elleni védekezés nem csak a szakemberek feladata. Székesfehérváron évek óta biológiai módszerrel csökkentik a csípős szúnyogok számát, miközben folyamatosan figyelik jelenlétüket a város különböző pontjain. Számolt be róla a város oldala. A lakosság közreműködése is elengedhetetlen az eredményes védekezéshez. A rovarok már kisebb vízgyülemekben is lerakhatják petéiket, ezért érdemes rendszeresen megszüntetni a pangóvizeket a kertekben és az udvarokon. Néhány egyszerű óvintézkedés jelentősen mérsékelhető a szúnyogok elszaporodása a nyári időszakban. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, miközben a balesetek, valamint a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. Ezért júliusban is több helyszínen várják az önkéntes véradókat Székesfehérváron. A területi vérellátó központ mellett július 17-én a Fehérpalota üzletközpontban, július 20-án pedig a Köfém művelődési házban is lesz véradás. Az aktuális helyszín és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és mikor adhatunk újra. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Szigorúbban lép fel Velence az illegális hulladék lerakás ellen. Ismét lomokat és veszélyes hulladékot helyeztek el szabálytalanul a velencei temető melletti hulladéktárolóknál. A város tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban több helyen is találtak bútorokat, háztartási gépeket, valamint építési és bontási törmeléket. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, a nyaraló tulajdonosokat, valamint a hulladék szállítókat, hogy kizárólag a hivatalos hulladékkezelési lehetőségeket vegyék. Igénybe. A városrendészet fokozza az ellenőrzéseket, kiemelten figyeli a térfigyelő kamerák felvételeit, valamint a közösségi médiában megjelenő lomtalanítási hirdetéseket is. Az illegális hulladék lerakókra a jogszabályok által lehetővé tett súlyos bírság várhat. Vasárnap kellemes, nyári időre készülhetünk, csapadékra alig van esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, időnként erős lökésekkel fújhat, így a meleg is könnyebben elviselhető lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Hétfőn átmenetileg több felhő érkezik, majd a hét további részében ismét egyre több napsütésre számíthatunk, 30 fok körüli maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello Fejében, hello Velence, nagyon vidám, kellemes vasárnap délután kívánok Önnek, így július 12-én. A mikrofonnál már Nagy Detti, a folytatásban egészen 18 óráig. Remélem, hogy velem tart, mert hozom Önnek életünk legjobb zenét, így itt lesz majd a Vendu Project és a King of My Castle és a Well Hello-tól is a Pályaudvar. Az órát pedig Inna slágerével kezdjük már is.
4: 108 és 90,4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék. No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Well Hello-tól szólt a pályaudvar az elmúlt percekben. Hát hogyha nem is a pályaudvaron, de Székesfehérvár belvárosában mindenféleképpen furcsa dolgok történnek, már a mai nap folyamán is, illetve holnap is, ami miatt forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk az autósoknak. Na de nem csak most, hanem a jövő héten, szerdán és csütörtökön is, illetve július 20-a és 24-e között az Irányi Dániel utca, Malom utca, Zicsi liget, Mátyás Király körút, Fő utca, Marosi Arnold utca vonalon, ugyanis egy nemzetközi filmsorozat jeleneteit forgatják városunkban több alkalommal is, ezért több belvárosi helyszínen is forgalomkorlátozásra kell számítani, illetve lesznek olyan napok is, amikor a megállási és várakozási tilalom lesz éjszaka is. Naponta reggel 8 és 18 óra között kell lezárásokra számítani, a 3. Béla Király térnél az Zicsi liget körforgalomban, a Dózsa-György téri lámpás csomópontban, illetve az Ybl Miklós utca, Mátyás Király körút csomópontban. A Mészöly Géza utca forgalmát a Sár utcába terelik majd. A buszok menetrendjét, illetve útvonalát nem befolyásolja ez a korlátozás, és a zárások után a forgalmat a megszokott rendszerint engedik át a szervezők. Kérik a megállási és várakozási korlátozások betartását, és emellé még megértést és türelmet is kérnek a filmkészítői, aki pedig szeretné megnézni, hogy milyen is egy ilyen filmforgatás, ő a távolból ezt figyelheti, tehát az előtt

pálinkáló napokban. Na de hogy most mi a helyzet? Székesfehérvár és a Velencei tó környékének útjain, én arról pedig öntől várnék egy kis segítséget. Dobjon egy üzit, hogyha bármi furcsaságot tapasztal. 0623 555 525, ez az SMS és Viber számunk.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Lorena, a festő, időtlen idők. Ez a címe annak a kiállításnak, amely a Krajcáros Art Galleryben várja az érdeklődőket holnaptól. Délután 17 órától a Móricz Zsigmond utca és a Berényi út sarkán található kiállító helységben Németh István kurátor közreműködésével nyitja meg kapuit a tárlat. Az eseményen Drotlev Zoltán költő, versmondó, valamint Tótné Fekete Anna népdalénekes műsora emeli majd a hangulatot, gitáron pedig Kovács Ferenc és Málics Ferenc játszik majd. A kiállításra és az ünnepélyes megnyitóra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéjé várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek bestjei között szeretnének fürdőzni, mert hogy ezen időszak égköveit készítettük be önnek, amik közül Nóri Boy slágere sem hiányozhat, úgyhogy jön már is a lá-lá-lá itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Örülhetnek a Nagyszombati úton lakók, hiszen holnap kezdődik egy fejlesztés az utcájukban, egészen pontosan a Kassai úti autóbusz végállomásnál, hiszen bővítik ezt a területet. A munkák során szélesebb lesz az útpálya, annak érdekében, hogy az autóbuszok ki tudják egymást kerülni. A felszálló peront is áthelyezik majd, annak érdekében, hogy a szélesítés és a szegély építések minél precízebben végbe menjenek. A munkálatok várhatóan augusztus első felében már le is zárulnak, viszont addig arra kérik az utasokat, hogy vegyék figyelembe a kihelyezett jelzéseket és az ideiglenes megállókat, úgyhogy reggel nem úgy futunk a buszra, ahogy szoktunk, nem odafutunk, ahová szoktunk, hanem figyeljük a jelzéseket, vagy esetleg induljunk el 5 perccel korábban. Tudom, mindig Bagoly mondja egyébként, nagyon közel lakom ahhoz a busz megállóhoz, amivel jártam annak idején suliba, és mindig az utolsó percben szaladtam ki rá, aztán vagy vissza sunnyoghattam, hogy valaki vigyen el az iskolába, vagy pedig éppen elértem. Érdemes ezeket az infókat észben tartani, hogy önnek ne legyen ilyen problémája, ne legyen ilyen gondja. Na de a zenehallgatásra nem lehet gondja, hogyha a 108-ra és a 90,4-re hangol, mert hogy itt pörgetjük önnek a 90-es, 2000-es évek bestjeit, amikről nem is tud lecsúszni, hiszen bármikor is hangoljon a 108-ra és a 90,4-re, biztos lehet benne, hogy olyan dalokat hallgathat meg, amiknek kívülről tudja a szövegét. Így például Beris Lágerét, jön már is az Ébredj velem!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Ó, igen!
2: Akarom az álmai, hogy valóra váljanak. Ó, igen! Színesre festem majd az őszhajszálakat. Ó, igen!
1: Az órát pedig Robbie Williams kezdi a hírek után.
3: Pam pam pam pam.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
5: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
6: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: A telepítéshez kér támogatást az Aska Alapítvány. Lendő néptáncosokat keres az Alparégia Táncegyüttes. Fokozott óvatosságra intenek a vízimentők. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A telepítéshez vár segítséget az Aska Alapítvány. Az állatotthon az őszre tervezett faültetéshez kertészek és magánszemélyek felajánlásait is szívesen fogadja. Olyan fákat keresnek, amelyek idővel nagy lombkoronát nevelnek és természetes árnyékot biztosítanak a négylábúak számára. Az alapítvány közösségi oldalán azt írja, minden elültetett fa hozzájárul ahhoz, hogy a menhely hűvösebb, élhetőbb környezetet nyújtson az ott élő állatoknak, ezért várják a segíteni szándékozók jelentkezését. Már várják a jelentkezőket az Albarégia Táncegyüttes utánpótlás csoportjaiba. Az Albarégia Alapfokú Művészeti Iskola folyamatosan fogadja a 2026-2027-es tanévre azoknak a legalább 6 éves gyermekeknek a jelentkezését, akik szívesen megismerkednének a néptánccal, valamint egy összetartó közösséghez tartoznának, tájékoztat a város oldala. A Malom utcai táncházban működő intézmény a már náluk tanuló fiatalokat is visszavárja egészen 22 éves korig. Külön felvételit nem tartanak, a csoportok kialakításához azonban felmérik a jelentkezők ritmusérzékét és mozgás koordinációját. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta a rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
8: Lehetőleg a gyermeket soha nem engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
7: Nyári rendszerint működik a velencei orvosi ügyelet. Hétköznapokon módosult rendelési időben fogadják a betegeket, hétvégén és ünnepnapokon pedig továbbra is folyamatos az ellátás, közölte Velence város oldala. Súlyos panasz esetén a sürgősségi telefonszámokat kell hívni. Vasárnap kellemes, nyári időre készülhetünk, csapadékra alig van esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, időnként erős lökésekkel fújhat, így a meleg is könnyebben elviselhető lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Hétfőn átmenetileg több felhő érkezik, majd a hét további részében ismét egyre több napsütésre számíthatunk, 30 fok körüli maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Négy órási hírek után robogunk is tovább életünk legjobb zenéivel itt a 101.8 és 90,4-en, és remélem, hogy ön is jól robog, akár a Balatonról, akár a Velencei tóról hazafelé, de írja meg, hogyha bármi furcsaságot tapasztal az utakon. 0623 555 525. A folytatásban pedig Robbie Williams-tel utazunk.
0: 101.8 és 90,4 Best FM.

108 és 94,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Valmar és Manuel közöse szólt az elmúlt percekben, ez volt az Éget a nap. Hát a fellépésükön annyira sütött a nap, hogy Milo nem vette észre, hogy vége van a színpadnak, aztán borult egyet, de szerencsére nem történt semmi baja. Hát a fiúknak valahogy ezek az esések minden évben sikerülnek. Valamit mindig összehoznak, szerencsére kutya bajuk, úgyhogy a fesztivál szezont is le tudják hozni a folytatásban is. Apropó fesztivál szezon, hát bármerre is járjunk Székesfehérváron és a Velencei tó térségében, mindenhol találhatunk kikapcsolódási lehetőségeket, jó kis programokat, amelyeken elengedhetjük a hétköznapi gondokat. Egy ilyen lesz egyébként a Terasz On fesztivál is, amely minden hétvégére egy új találkozást, egy új élményt ígér a nyári időszakban. Székesfehérvár történelmi belvárosában kapcsolj ki

A Belváros bekapcsol mottóval, élőzenés estékkel, közösségi programokkal várják az érdeklődőket. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ tervezésében a zene, a képzőművészet, a tánc és a gasztronómia költözik be a Belváros utcáira. A belvárosi fiesta salsa, country és jazz impro teraszdallamokat hoz az életünkbe, de persze a királyi óriás bábokról sem feledkezhetünk el, akik nélkül már nem lenne igazi a nyári este. Aztán augusztusban érkezik majd a Jazz Fesztivál, illetve a Nemzetközi Néptánc Fesztivál, miközben már hangolódunk a királyi napokra is, és augusztus 13-ától már indul is a 10 napos programkavalkád. A részletes kínálatot a város weboldalán is megtalálja. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyekre pedig az év minden egyes napján bulizhat és fesztiválozhat, amikor csak kedve szottyam. Ehhez semmi más nem kell tennie, csak felhangosítani a Best FM-et, ahol most a The Sound Lovers lágere pörög a folytatásban.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben ebben a hónapban több időpontban is számítanunk kell éjszakai munkavégzésre, adta hírül a MÁV. A Székesfehérvár-Komárom vonalon ugyanis elengedhetetlen azon munkálatok, amelyek éjszaka egy picikét fejtörést okozhatnak azok számára, akik közel laknak a vasúthoz. Holnaptól egészen 15-éig a székesfehérváriak hallhatnak különös zajokat, ráadásul holnap reggel 8-tól délután 3-ig le is zárják Székesfehérváron a Raktár utcai vasúti átjárót, tudja ott a régi jégcsarnoknál az átjárót. Az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál ezen időszak alatt tartózkodhatnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek, emiatt pedig a lakosság megértését és türelmét kéri a társaság. Én pedig arra kérem, hogy ha esetleg zavarják ezek a zajok, akkor hangosítsa fel a rádió készülékét, mert életünk legjobb zenét hallgatva fixen jobb kedve lesz, és ügyet sem vet a kinti zajokra, például Szakács Gergő hangjára. Jön már is, hát indulj el!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zene.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Holnap délután egy olyan különleges, relaxációs, kikapcsolódásos programon vehetnek részt a székesfehérváriak, amelyek a természethez is közelebb viszik őket. A látássérültek regionális közhasznú egyesülete ugyanis holnap 18 órától hangfürdőzésre várja az érdeklődőket. A palotavárosi tavaknál rendezik majd ezt, amelyre minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várnak. Ennek során a hangtálak, a gongok és a különleges intuíciós hangszerek olyan atmoszférát teremtenek, amelyek segítik a résztvevőket az ellazulásban és a stressz csökkentésében, ami a mai rohanó világunkban szerintem különösen fontos. Arra kérik a palotavárosi tavakhoz érkezőket, hogy kényelmes ruházatban jelenjenek meg, illetve vigyenek magukkal polifómot vagy jogamatracot, esetleg plédet vagy takarót. A programon a részvétel díjtalan, viszont előzetes regisztrációhoz kötött, ezt érdemes észben tartani. Na meg azt is, hogy életünk legjobb zenéit hallgatva is sokkal jobb lehet a hangulatunk. Hát azt nem mondom, hogy feltétlen meditatív állapotba kerülhetünk, hiszen olyan dalokat készítettünk önnek össze, amikre óriásiakat lehet bulizni, és amiket rongyosra hallgattunk a 90-es, 2000-es években, és Melanie C. slágere szerintem pont ilyen. Jön már is a Never Be The Same Again.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét megállunk egy picit, de ígérem 2-3 perc lesz csak az egész. Aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Legyen úgy, mint rég.

0: órát pedig Emily Standé kezdi a hírek után, ez lesz a Next to Me. Next to Me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába!
3: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezd le a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
1: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
6: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Folytatódik az onkológiai betegek támogató klubja. Folyamatosan öntözik a fiatal fákat Székesfehérváron. Érdemes utasbiztosítást kötni utazás előtt. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Folytatódik az onkológiai betegek támogató klubja Székesfehérváron. A Vármegyei Kórház onkológiai osztálya által életre hívott közösség július 22-én tartja következő összejövetelét, írja az intézmény közösségi oldala. Ezúttal arról lesz szó, hogyan alakul ki egy daganatos betegség. Az érdeklődők sorstársaikkal is megoszthatják tapasztalataikat, valamint pszichológus vezetésével közös foglalkozáson vehetnek részt. Az eseményen szakorvosi előadás is lesz, amely után kérdezni és beszélgetni is lehet. Folyamatosan gondoskodnak a közterületi növények vízpótlásáról Székesfehérváron. A tartós szárazság miatt a városgondnokság kiemelt figyelmet fordít a zöld felületek öntözésére. A frissen ültetett fákhoz hetente kétszer jutnak el a parkfenntartók, ilyenkor 50-70 literrel töltik fel az öntözőzsákokat, vagy a fák körül kialakított tányérokat, adta hírül a város oldala. A városgondnokság arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, a lakókörnyezetében is segítsen a növények locsolásában. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
8: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosítást kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
7: Több velencei tavi állomáson is megáll egy esti sebes vonat. Hétvégén és ünnepnapokon, augusztus 30-áig a Balatonfüredről Budapest délibe közlekedő járat a Gárdony-Gárdonyban, Velencefürdőn és Velencén is megáll, tájékoztat a vasúttársaság. A menetrendi változás célja, hogy könnyebb legyen a késő esti eljutás Budapest felé. Vasárnap kellemes, nyári időre készülhetünk, csapadékra alig van esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, időnként erős lökésekkel fújhat, így a meleg is könnyebben elviselhető lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Hétfőn átmenetileg több felhő érkezik, majd a hét további részében ismét egyre több napsütésre számíthatunk, 30 fok körüli maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Ezek voltak az 5 órási hírek, amik után már robogunk is tovább életünk legjobb zenéjével itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a robogásban pedig olyan előadók kísérnek el minket, mint például Shakira, itt lesz tőle a Loka, de a Honey Beast-től is pörög majd a kavarog. Az órát pedig, ahogy ígértem, Emily Sandé slágerével kezdjük már, és jön a
6: 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Honeybee-től szólt a kavarog az elmúlt percekben, hogyha pedig egy-egy strandolás alkalmával azt látjuk, hogy valami furcsa ember kavarog a cuccaink körül, akkor azért legyünk elővigyázatosak és legyünk nagyon résen, mert igen, sok trükköt bevetnek már a tolvajok a strandokon, illetve a strandok parkolóiban. A hatalmas hőségben nincs is jobb annál, mint csobbanni egyet és lehűteni magunkat, viszont előfordulhat, hogy senkinek nem tűnik fel, hogyha egy idegen felkap egy

Táskát, vagy feltöri a magyarok nagy találmányát, a törölköző szépet. Ugye a láthatatlanná tévő törölközőt mi találtuk fel, amivel, hogyha letakarjuk a holmiainkat, akkor senki nem tudja, hogy az alatt a személyes cuccaink vannak. De azt is érdemes észben tartani, hogy az autó sem értékmegőrző, úgyhogy nem érdemes kockáztatni. A rendőrség közleményében arra figyelmezteti a Fejér vármegyeieket is, hogy a gépkocsiból történő lopások jelentős része megelőzhető lenne néhány egyszerű óvintézkedéssel. Követők ugyanis előszeretettel csekkolják, hogy egy-egy autóban az utastérben maradt-e látható helyen hagyott táska, laptop, mobiltelefon vagy pénztárca. Épp ezért arra kérnek mindenkit, hogy ezt minden esetben vigyük magunkkal, vagy hogyha elkerülhetetlen, hogy a kocsiban hagyjuk, akkor azt diszkréten helyezzük el a csomagtartóban. Képzelj el, édesanyám autóját egyszer egy kockás füzetért törték fel, amiben mondanom sem kell, hogy semmi érték nem volt. Valamiért nagyon csábító volt az a régi kockás füzet, úgyhogy tényleg nem érdemes semmit elölhagyni. A statisztikák azt mutatják egyébként, hogy a strandlopások száma bár nem kirívó, de gondoljunk csak bele, milyen rémálommá válhat a nyaralásunk, hogyha a törölköző szépünk nem működik. A Fejér megyei rendőrség közösségi oldalán arról is találhatunk infókat és történeteket, hogy például egy idős hölgy 4 unokájával strandolt, akkor, amikor elhagyta a pénztárcáját. Benne volt a nyugdíja, illetve vonatjegyek is a hazatéréshez. Szerencsére itt nem lopás történt, a becsületes megtaláló azonnal átadta a tárcát a rendőröknek, akik visszaszolgáltatták azt a nagymamának, úgyhogy azért vannak szép történetek is, amiről a vármegyei hírportálon is olvashat. Nálunk itt a Besten pedig szép dalokat hallgathat a nap bármelyik pillanatában, akármikor hangol a 101.8-ra és a 90.4-re, ahol a folytatásban most Miami-ba megyünk, Will Smith segítségével.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben érdemes lesz figyelnie a horgászoknak a megváltozott szabályokra, ugyanis olyan rendkívüli döntést jelentettek be a MOHOSZ közösségi oldalán, amely július 7-től érinti a petásokat. Ez a megtartható halak napi és éves mennyiségére vonatkozik, valamint a méretkorlátozásokat is érinti, erre pedig a tó vízállapota és a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt volt szükség. A közlemény szerint felfüggesztették a horgászrend több, a jogszabályoknál szigorúbb előírását. Az országos szabályok érvényesek a kifogható mennyiségre, kivéve az inváziós idegenhonos halfajok esetében, például az ezüstkárászok esetében továbbra sincs mennyiségi korlátozás, mint ahogy tilos ezek visszaengedése is. Korábban sem volt megengedett a szoktató etetés, és most is azt kérik a horgászoktól, hogy ne használjanak egyáltalán etető anyagot, vagy a megszokottnál csak jóval kevesebbet. Tilos romlott, avas vagy nagy mennyiségű etetőanyagot és csalit használni. Az elmúlt két hónapban a vártnál és az átlagosnál is lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a Velencei tó vízszintje a reméltnél is gyorsabban csökken. A hallgazdálkodási szakemberek már kérelmezték az esetleges mentőhalászat engedélyezését, erre viszont a nyári időszakban csak végső esetben kerülhet sor, mert ilyenkor nagyon magas a halpusztulás kockázata, olvasható a Vármegyei Hírportálon, hát remélhetőleg erre nem lesz szükség, és javul a helyzet most már heteken, napokon belül. Én ebben bízom, na meg abban is, hogy fantasztikusan telik a vasárnap délutánja, bárhol is legyen most, és bármit is tevékenykedjen. De tudja, hogyha van közlekedési infója, akkor arra kérem, hogy azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525, ez az SMS és Viber számunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Anastasia slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Biki, és indul vele a vasárnap esti Night Shift, én pedig a Random Trip a Zene Benne című dalával mára elköszönök, de ígérem, hogy holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a hétfői best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt, szép estét kívánok Önnek! A zene

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megsemmisítik a választási iratokat. Aláírásgyűjtés indul, Szenteste napja munkaszüneti nappá válhat. Még egy hétig tart a foci VB. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Népszavazás indulhat december 24-éről. Megkezdődhet az aláírásgyűjtés azért, hogy Szenteste napja munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének szeptember közepéig legalább 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy országos népszavazást lehessen kiírni a kérdésben. A szakszervezet azt szeretné, hogy Szenteste hivatalos ünnepnap legyen, és akiknek mégis dolgozniuk kell, dupla bért kapjanak. Szerintük a kezdeményezés széles társadalmi támogatást élvez, ezért úgy vélik a kérdést, akár népszavazás nélkül is rendezni lehetett volna. Holnap megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig meg kell őrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltár őrzi meg. Újabb rendkívül erős tájfun csapott le Kína keleti partvidékére. A Bavi névre keresztelt vihar miatt a hatóságok elővigyázatosságból csaknem 2 millió embert telepítettek ki, miután a tájfun két helyen is elérte a szárazföldet. A ciklon korábban Japán déli szigetein, Tajvan térségében és a Fülöp-szigeteken is pusztított. Utóbbi országban földcsuszamlásokat okozott, amelyekben legalább 17-en életüket vesztették. Bár a tájfun időközben trópusi viharrá szelidült, a meteorológusok szerint a hatalmas mennyiségű csapadék miatt továbbra is komoly áradásokra és károkra kell számítani Kína több tartományában is. A labdarúgó világbajnokság elődöntői előtt is Franciaország a legnagyobb esélyes a végső győzelemre, legalábbis az Opta szuper számítógépe szerint. A statisztikai elemzés 33,8%-a teszi a franciák VB címének valószínűségét. A második helyen az Európa bajnok Spanyolország áll 24,2%-kal. Érdekesség, hogy a torna rajtja előtt még a spanyolokat tartotta a legnagyobb favoritnak az Opta. A döntőbe jutásért kedden Franciaország és Spanyolország, szerdán pedig Anglia és a címvédő Argentína csap össze. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk, délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Mára megint egy picit ketté szakadt az ország, szigorúan meteorológiai tekintetben. Valahol továbbra is tombol a kánikula, valahol jött egy picit az enyhülést adó zápor zivatar. Bárhol is vagytok, és bárhogy, bármilyen körülmények között hallgattok is minket most, tökéletes lesz a következő 120 perc, mondhatni zenei aláfestésnek. Esőben picit húzódjatok be valami fedett teraszra, hát napsütésben meg maradjatok ott, ahol voltatok egész nap, kint a kertben, szürcsöljétek a koktélt, és picit tekerjetek a hangerőn. Chillounge és Deep House mostantól 120 percen keresztül, 6-7-ig velem White Boy-a, hittől vasárnapi rezidensünket, DJ Németivel a lemezjátszók mögött. Best

És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Nightshift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/ Lower and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Limifit Hun, ő pedig Slimfit Szabi szombatról, hiphopal és RM-ivel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/D.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: De és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség is. info@budapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a weboldalunk.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: We've come a long, long way together, through the hard times and the good.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nagyon kis időt kaptuk arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chill Lounge és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Paksról fűtenék a fővárosi társasházakat. Földrengés volt Békés Csaba térségében. Az amerikaiak újabb csapást mértek Iránra. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kisebb földrengés volt Békés Csaba térségében. A Hunren Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet mérései szerint a 2,1-es magnitudójú földmozgást hajnali 4 óra 1 perckor regisztrálták. A rengést az epicentrum közelében élők érezhették, ugyanakkor a katasztrófa védelemhez és a szeizmológiai obszervatóriumhoz egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés, károkról pedig nincs információ. A paksi atomerőmű hulladék hőjével fűthetik a fővárosi társasházakat. A budapesti közművek a Műszaki Egyetemmel közösen vizsgálja meg, miként és mennyiből valósítható meg mindez. Két legyet ütnének egy csapásra, ha megvalósulhat az ambiciózus terv, a Paks Budapest távhővezeték, írja az Infostart. Egyrészt évente akár 300 millió köbméter földgáz spórolnának meg a fővárosban, másrészt hasznosulna az a víz, amely az erőmű hűtését biztosítja, és amit jelenleg visszaterelnek a Dunába, ami hőterhelést jelent a folyónak, különösen extrém meleg időben. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb, mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A hónap első napjaiban több mint 3 millió 200 ezer ilyen küldemény érkezett az országba. Újabb nagyszabású katonai műveletet hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint mintegy 140 iráni katonai célpontot támadtak. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak, miután a Hormuzi szorosban iráni támadásért egy ciprusi zászló alatt közlekedő konténer szállító hajót, amely súlyosan megrongálódott, egy civil tengerész pedig eltűnt. Irán közben bejelentette a Hormuzi szoros lezárását és további súlyos megtorlással fenyegetőzött, miközben az amerikai hadvezetés szerint a kereskedelmi hajóforgalom egyelőre továbbra is folyamatos a térségben. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban alapvetően gomoly felhős idő ígérkezik. Holnap délután az ország jó részén azonban szűrt napsütésre számíthatunk. A csúcsok 26 és 33 fok között lesznek majd. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokra kell készülni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék mixben. Ez

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Tovább élénkült a munkaerőpiac, holnap szavaz a parlament az alaptörvénymódosításról. Norvégiában az általános iskolákban betiltják az AI használatát. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap dönthet az országgyűlés az alaptörvény módosításáról. A kormányfő szerint az elfogadás után 5 napja lesz az államfőnek a törvény aláírására. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán emlékeztetett, az országgyűlés holnap szavazhat az alaptörvény módosításáról, amely egyebek mellett megszüntetni a jelenlegi államfő megbízatását. 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint a vármegyék elnevezését ismét megyére változtatná. Kritikus szintre csökkent a tatai öregtó vízállása, a tartós aszály miatt tovább apadató, a szakemberek szerint a helyzet egyre súlyosabb. A tatai öregtó vízállása 170 cm-re csökkent, ilyen alacsony szintet legutóbb 2003-ban mértek. A meleg szeles időjárás miatt a tó naponta akár 1-2 cm-t is veszíthet a víz szintjéből, ami mintegy 20 millió liter víz eltűnését jelenti. Élénkült a munkaerőpiac, egy állásközvetítő összesítése szerint országosan 6,5%-kal nőtt a meghirdetett állások száma a második negyed évben az egy évvel korábbihoz képest. A felmérés ugyanakkor azt mutatja, hogy kevesen terveznek munkahelyet váltani. A vendéglátásban és a turizmusban 44%-kal csökkent a munkaerőkereslet, miközben az egészségügyben, a gyógyszeriparban és az informatikai szektorban csaknem 2-szer annyi betöltetlen állás van, mint tavaly. A szakértők szerint a toborzási piac szeptemberben élénkülhet tovább. Betiltják a mesterséges intelligencia használatát a norvég általános iskolákban. Az északi országban az augusztus végén kezdődő tanévtől az elsőtől a hetedik évfolyamig nem használhatják a diákok a mesterséges intelligenciát az iskolákban. A döntés célja, hogy a gyerekek elsősorban az alapvető készségeket, az írást, az olvasást, a számolást, a logikus gondolkodást és a világos fogalmazást sajátítsák el. A szakemberek szerint a mesterséges intelligencia túl korai használatát lassíthatja a fejlődést, mert fontos tanulási lépések maradhatnak ki. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban alapvetően gomoly felhős idő ígérkezik. Holnap délután az ország jó részén azonban szűrt napsütésre számíthatunk. A csúcsok 26 és 33 fok között lesznek majd. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokra kell készülni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem, hogy jól telt a hétvége, és nagyon, de nagyon remélem, hogy itt vagytok velem, hogy elbúcsúzzunk tőle a legjobb zenékkel. Egy csodálatos nő kezdi ezt az órát, ő Alia és a Try Again.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Long time, we shouldn't have left you, without a dope.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes számomra, hogy a country-t Európában nagyon nem tud gyökeret verni, míg Amerikában egyszerűen verhetetlen és számunkra tök ismeretlen előadók, szó szerint elképesztő gigasztárok, mert hogy country előadók. Soha nem fogom megérteni, de valójában nem is nagyon szükséges. Viszont Luke Combs és a Fast Car, hát egy nagyon jó dal, úgyhogy én ezt most elindítom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk egy igazi buli klasszikus, ami nagyon jó ürügy volt és indok volt arra, hogy egy picit összébújjunk annó a kiszemelt hölgyeménnyel, és ejtsünk vele egy érzéki táncot. Ez nem más, mint a Deja Vu és az I Can't Stop.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy elég érdekes interjúba futottam bele. A minap Robbie Williams próbálták meg valamiről kifaggatni egy jachton, viszont ő neki vagy nem volt kedve válaszolni a kérdésekre, vagy nem tudott válaszolni, mert hogy annyira nem volt magánál. Nem tudom, egy a lényeg, hogy remélhetőleg Robbie Williams-szel, a friss szőrrel, a friss lovaggal minden rendben van. Jön tőle az Angels, de előtte még a Brand New Heavies és a Sometimes.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Helyreáll a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Franciaországban beköszöntött az újabb hőhullám, itthon is melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Augusztus 1-től ismét menetrend szerint közlekedhetnek a személyi vonatok Komló és Dombóvár között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint intenzív pályafelújítás zajlik a 47-es vasútvonalon, ahol 2023-ban megszűnt a személyszállítás. A tervek szerint augusztustól 2 óránként indulnak majd szerelvények, amelyek Dombóváron közvetlen csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity vonatokhoz. A felújítás után a vonatok ismét 60 km/órás sebességgel közlekedhetnek. Alávághat idén az építőiparnak a megrendelések hiánya, jövőre viszont jöhet a fordulat. Az építési vállalkozók országos szakszövetsége reméli, hogy a több mint 6000 milliárd forintnyi uniós támogatás érkezése felpörgetheti a beruházásokat. A lakáspiac továbbra is kitörési pont marad, és abban bíznak, hogy az állami lakásépítési ösztönzés a folytatásban is megmarad. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullám zászló megmérettetésen. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
2: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással. Néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent. Igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek szap bérlő automatát. Nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintávú szolgál majd a többi strand részére is.
1: Újabb rendkívüli hőhullám sújtja Franciaországot. Az ország 37 megyéjében a legmagasabb vörös hőség riasztás van érvényben, amely mintegy 26 millió embert érint. A hőmérséklet több helyen meghaladta 40 Celsius fokot, Párizsban is 37 fokot mértek. 2 hónapon belül már a 3. ilyen hőhullám ez. Egyre több felé van erdőtűz. Emmanuel Macron államfő arra figyelmeztetett, hogy a tüzek többségét emberi gondatlanság okozza. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk, délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, nagyon jól telt a hétvége, remélem élveztétek, kiélveztétek, és remélem, hogy most itt vagytok, és a legjobb zenékkel együtt elbúcsúzunk tőle. Jön Junior Jack és a Stupid Disco.
3: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez volt Curtis és Charlie közöse a Maradunk végig. Egy olyan dal, egy olyan előadó Charlie személyében, akit egyszerűen nem lehet megunni. Szerintem örökké, de örökké itt lesz a magyar zenében, a magyar popiparban, és ez nagyon, de nagyon jól is van így. Viszont a folytatásban, hát persze, hogy megyünk tovább a legjobb zenékkel, jön Desiree és a

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Right about now. The

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki. Kevés embernek sikerült az egész világot leigázni a saját nyelvén, viszont Eros Ramazzottinak, a latin csődörnek ez annó sikerült, úgyhogy én nem is húzom tovább az időt, hanem indítom az Il mio giorno preferito-t. Mi jelentsen ez bármit is?

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Zökkenőmentes volt az áttérés az új uniós vámszabályokra. Az aszály miatt változtatni kell a talajkezelésünkön. A végéhez közeledik a foci VB. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A hónap első napjaiban több mint 3 millió 200 ezer ilyen küldemény érkezett az országba. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelés szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiumban Szauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
3: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, tehát mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást, mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést. Tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
2: Újabb rendkívül erős tájfun csapott le Kína keleti partvidékére. A Bavi névre keresztelt vihar miatt a hatóságok elővigyázatosságból csaknem 2 millió embert telepítettek ki, miután a tájfun két helyen is elérte a szárazföldet. A ciklon korábban Japán déli szigetein, Tajvan térségében és a Fülöp-szigeteken is pusztított. Utóbbi országban földcsuszamlásokat okozott, amelyekben legalább 17-en életüket vesztették. Bár a tájfun időközben trópusi viharrá szelidült, a meteorológusok szerint a hatalmas mennyiségű csapadék miatt továbbra is komoly áradásokra és károkra kell számítani Kína több tartományában is. Megvannak az elődöntők párosításai a labdarúgó világbajnokságon. Spanyolország Franciaországgal, Anglia pedig Argentínával csap össze a döntőbe jutásért. A bronzmérkőzést szombaton, a finálét pedig vasárnap rendezik meg. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk, délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenéket mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, hogy mindenki felkészült már testileg, lelkileg a hétfőre. Hogyha nem, akkor nyugi, hozom a legjobb zenéket, és ezek segítséggel lesznek ezügyben. Jön a Black Eyed Peas, ez a Where is the Love?
0: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az ideje, hogy megnézzük, kik ünneplik holnap a névnapjukat. Vágjunk is bele, holnap 13-án Jenő névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Ernőket, a Hendrikeket, a Henrikeket, a Jákobokat, a Saroltákat, a Szilvánuszokat és a biztonság kedvér a Jákobokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod, ne habozz, holnap reggel valamilyen formában köszönsd fel, és pont ennyi, én szóltam. Mivel megyünk tovább? Kenny Dobb, Press the Bucketheads, The Bump, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, máig nem érti senki sem, hogy ez a dal hogy tarolhatta le az egész világ zenei listáit, mert hogy nem olyan nagy durranás, és hát szöveg nagyjából nulla. We Don't Speak Americano, Yolanda B. Cool-tól most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egyszerűen kiráza hideg és libabőrös leszek, amikor meghallom a következő dalt, mert nekem azt a feelinget nyomja át, hogy egy kábrióval utazom valahol a nagy pusztába, felnézek, ott vannak a csillagok, a szél finoman simogatja a fejemet, a karomat, mindenemet, és csak haladunk bele az éjszakába. Ez Roger Sanchez és az Another Chance.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, van pár dal, ami szó szerint divatot teremt, és így volt az E17 is, hiszen mindenki úgy akarta hordani a sapkáját, és olyan sapkát akart beszerezni, mint az énekes. Éppen, hogy csak rajta volt a fején, jó magasra felállt, és hát ez volt annó a menő, hiszen az It's Alright-ba, hát szó szerint így hordtam. Ennyi, már indítom is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki 11 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy az utolsó órája már bőven fut ennek a napnak, viszont örüljünk neki, hiszen holnap egy újabb nap virrad. Na kérem szépen, Nelly Furtado kezdi ezt az órát.
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nézzük meg, hogy milyen idő vár minket a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, milyen idő lesz hétfőn? 20 fokra ébredünk, 31 fok lesz napközben, atya gatya. Viszont a biztonság kedvéért lesz egy kis szél, és közepesen felhős lesz az égbolt. Ami azt jelenti, hogy ha meleg van és van egy kis szél, akkor olyan a világ, meg olyan ez a város, minthogyha egy ilyen airfryerbe, minthogyha egy ilyen forró levegős sütőbe ülnénk. Jaj, de jó lesz nekünk, de hát ez van, nincs mit tenni, viszont örüljünk, mert hogy nyár van, és jó idő van. Jön a Backstreet Boys, quit playing.

0: a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hát jön egy olyan dal, ami szó szerint egy óriási nagy mérföldkő volt a Westlife-nak, hiszen ez volt a 9. daluk, ami az első helyen debutált az angol chart listákban. Bizony, ez az Uptown Girl.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Pénz,
1: karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na, egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, mivel megyünk tovább. Van-e számorozi? Absolutely everybody!

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyújt ölelésekből

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára, nem meg ennyi volt a móka a hétvégére. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk, remélem jól éreztétek magatokat, és nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy jövő hét szombaton újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao, és persze, ciao!

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen